0: benzínskej pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva Imaziva. Vrhunská kvalitéta.
1: Samo hitovi 90,8 103.